0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-as döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

107,7 MHz. For a better day. Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bezsiszilvia@talpmasszazs.gmail.com. Facebook Bézsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Virradási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

Az újvidéki JVP Vode Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak. 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Rütkavci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a hármas klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-a döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: megbántam.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: keresselek!
1: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár július 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Rutkavci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-as döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni 4. döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Sassi Tagis Hit, Odoi Radio. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredag Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-as döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket!

munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulója Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni 4-döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adakösség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adakösség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adakösség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adakösség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Telsics Radován, Adakösség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adakösség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adakösség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adakösség napja alkalmából Adakösség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmassage.gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.
1: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just.

Az újvidéki JVP Vodevojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkálatok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkálatok felügyeletét az újvidéki Vodevojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkálatok körülbelül 2 hétig tartanak, 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fűtelepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

0: pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést,

kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkavci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni 4-döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár július 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll.

Nem született konszenzus a hármas klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Maisak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-as döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyed döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitelt DOO szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak

trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni negyeddöntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás, 27 és 33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszaz@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Díradási akció július 22-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Az újvidéki JVP Vode Vojvodina megkezdte Moholon a hétvégi házaknál található töltés helyreállítását. A helyreállítással megszüntetik egy villanykábel a töltés testébe történő jogellenes elhelyezése következtében keletkezett károkat, ami a töltés szakszerűtlen átfúrásában nyilvánult meg. A munkátok a töltés mintegy 20 méter hosszú szakaszát érintik. A munkátok felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodina közvízgazdálkodási közvállalat látja el. A töltésszakasz megépítése és az eredeti állapot visszaállítása jelentős időt vesz igénybe. Naponta 30 cm vastag réteget tömörítenek, és a további tömörítés folytatása előtt minden nap el kell végezni az előírt tömörségi vizsgálatot. A fentiekre tekintettel a munkátok körülbelül 2 hétig tartanak, 10 napot vesz igénybe a töltéstest elkészítése és tömörítése, 4 napot pedig a töltéskorona kialakítása és a fű telepítése. A polgárok a fent említett időszakban a töltés ezen részét nem használhatják.

Adaközség képviselőtestülete a 2026. június 5-én megtartott ülésén határozatot hozott. Adaközség nyilvános elismeréseinek odaítéléséről, azoknak a községbeli polgároknak, akik munkájukkal és tevékenységükkel hozzájárultak Adaközség fejlődéséhez és fejlesztéséhez. Adaközség életműdíja elismerésben részesült Varga Elfriede, Tersics Radován, Adaközség Pro Urbe díja elismerésben részesült Tóth István, Adaközség Juventus Pro Urbe díja a fiatalok alkotó tevékenységéért elismerésben részesült Varsi Ádám, Szforány Norbert, Adaközség polgármesterének elismerését arra szolgáló egyéneknek, vállalatoknak, intézményeknek, egyesületeknek és egyéb szervezeteknek adományozzák, akik munkájukkal és törekvésükkel, vagy anyagi, szervezési, vagy morális támogatásukkal hozzájárultak az önkormányzat céljai és feladatai megvalósulásához, vagy más alanyoknak segítettek azok közhasznú céljaik és feladataik megvalósításában, amivel pozitív példát mutattak a közösség számára. Adaközség napja alkalmából Adaközség polgármestere köszönő levelet adományozott Gordos Evelin, Solymosi Enikő és Nagy Némedi Ágoston részére.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerb pénzügyminisztérium megerősítette az RTS-nek, hogy hétfőtől ismét csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés célja, hogy mérsékeljék a töltőállomásokon várható áremelkedést, kordában tartsák az inflációt, valamint megőrizzék a lakosság életszínvonalát. Az afrikai sertéspest is tovább terjedt szerénységben, és immár a térség egyik legnagyobb, Herkócán Hrdkovci működő sertéstelepét is elérte, ahol mintegy 10 000 állatot tartanak. A fertőzés megfékezése érdekében az összes sertést leölik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter közölte, hogy Európában jelenleg nincs vakcina a vírus ellen. Jelentősen visszaesett a külföldi működőtőke beáramlás Szerbiába. Az év első 4 hónapjában mindössze 600 millió euró érkezett, ami több mint 40%-os csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Bár a nettó tőke beáramlás továbbra is pozitív maradt, a közgazdászok szerint a visszaesés mögött a növekvő üzleti költségek, az európai gazdaság lassulása és a politikai bizonytalanság áll. Nem született konszenzus a 3-as klaszter megnyitásáról a szerb uniós csatlakozási tárgyalások keretében, az EU tagállamok nagyköveteinek egyeztetésén, jelenti az RTS brüsszeli tudósítója. 8 tagállam továbbra sem fogadja el az Európai Bizottság értékelését, miszerint Szerbia előrelépést tett a jogállamiság kulcsfontosságú területein. Az Európai Unió tanácsának soros elnökségét betöltő Írország dönt arról, hogy lesz-e újabb vita a kérdésről. Bulgáriában felütötte fejét a kanyaró, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A legfrissebb adatok szerint 446 ember fertőződött meg kanyaróval, köztük 368 gyermek. 39-re emelkedett a Dél-Kínában pusztító áradások halálos áldozatainak száma, miután a Majszak trópusi vihar több napon át rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a térségbe, közölte csütörtökön a kínai hatóság. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb 4. marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság bosztoni 4-döntőjében. A következő napokban is kitart a nyárias idő. Ma 28-31, szombaton 30-33 fok várható. Vasárnaptól egész jövő csütörtökig többnyire napos időre van kilátás,

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: stupid.
1: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár július 10-én és 11-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: this.
1: Ki kapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Lada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

0: Nisi uopšte, brate.
1: Nisi stvarno.
0: Ma jo, bre.